meg újznaív, méldi pujjaív, elu edazik käiv, lottus etus, saab endale kõik.